0: Nekem ez a beavatkozás nem volt, nem mond.
1: Next, 7 metro, copy, station, and loop.